A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A társadalmi béke helyreállításáról beszélt a miniszterelnök. Nem szabad megzavarni a kérészek rajzását. Többfelé jöhetnek ma záporok, zivatarok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt a parlamentben tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatakmenti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Tízkor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalannak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet.
1: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. Erre a rendőrség hívta fel a figyelmet annak apropóján, hogy megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már az természetkárosításnak számíthat, ha valaki szándékosan megzavarja a rajzást, de befogni, elpusztítani is tilos a Tisza virágokat. Rekordgyorsasággal megtelt a Lidl Balaton átúszás rajzzónája. Hetekkel a start előtt elfogyott mind a 10.500 hely az 5,2 kilométeres főtávra, közölték a szervezők. Az átúszást a tervek szerint július 18-án rendezik meg Révfülöp és Balatonboglár között. Néha jól összegyűlnek a felhők, keleten eshet is, de amúgy napsütés is jut nekünk. Estétől aztán nyugat felől újabb zordabb felhők érkeznek. A Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor vagy akár heves zivatar. A levegő 27-34 fokig melegszik. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, 20-27 fokot mérhetünk. Pénteken a felhők mellett sok napsütésre a fővárosban 24 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: elhitt, mert jó. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
2: Korszerűsítik a közvilágítást Rácsalmáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint június 9-e és 14-e között több utcában is lecserélik a közvilágítás lámpadesteit. A munkálatok az Ady Endre utcát, a Dr. Sárközi Ferenc utcát, a Főteret, a Fő utcát, a Kossuth Lajos utcát és a Tóth Árpád utcát érintik. A beruházás célja a közvilágítás korszerűsítése, amely a jövőben energiahatékonyabb és üzembiztosabb működést eredményezhet a településen. A munkák idején az érintett útszakaszokon időszakos, félpályás útlezárásokra kell számítani, ezért a közlekedőknek fokozott figyelemmel érdemes közlekedniük. A kivitelező ugyanakkor kiemelte, hogy a lámpatestek cseréje nem jár áramszünettel, így a lakosság energiaellátását a munkálatok nem érintik, írja a Duna Online. A Dunaújvárosi rendelőintézetben adhattak vért azok, akik egészségesnek érezték magukat és megfeleltek a véradás feltételeinek a tegnapi napon. A szakemberek folyamatosan hangsúlyozzák, hogy a vér nem pótolható mesterséges úton, ezért a kórházak biztonságos működéséhez nélkülözhetetlen a rendszeres véradók segítsége. A skarlát fejérben is felütötte a fejét, sőt a bárányhimlő és egy fertőző bélbetegség is napokig az ágyba dönti a beteget, írja a Feol. A hányással, hasmenéssel járó rettegett kóra rotavírust sikerült kiirtani Fejérből. A legfrissebb Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentés alapján a fertőzöttek száma nulla, sajnos azonban a vőrhenyként is ismert skarlát Fejérben is lecsapott. A vármegyék közül Pestállasz élen 6 esettel, míg Komárom-Esztergom, illetve Bács-Kiskun vármegyékben 2-2 beteget jelentettek a szakemberek. A legfrissebb adatok szerint Fejérben 1 fertőzött van. 2016-ban kezdte meg működését a krónikus belgyógyászati osztály a Dunaújvárosi Kórházban. Most működésüknek 10 éves évfordulóját ünnepelték meg a Szent Pantaleon Kórházban. A születésnap egyben korszakváltást is jelentett az osztályvezető főnővér személyében. Megható szavakkal köszönt le Borné Pénzes Éva osztályvezető főnövér, aki hatalmas szakmai tapasztalatát ezen túl az új ápolási osztályon kamatoztatja, ugyanebben a pozícióban. Tőle a stafétát Sipos Gabriella veszi át, aki rövid szívhez szóló köszöntében úgy fogalmazott, célja, hogy ő lehessen az osztály nagymamája, aki szeretettel és gondoskodással fogja össze a csapatot, írja Feol. A Dégi Festetics kastély különleges hétvégével várja látogatókat, ugyanis rendkívüli nyitvatartás lép életbe a Múzeumok Éjszakája program sorozathoz kapcsolódva. A kastély a megszokottól eltérő időpontokban tart nyitva, hogy minél többen élvezhessék az esti programokat. A rendkívüli nyitvatartás első napja június 20-án szombaton lesz. Ezen a napon a Festetics kastély 12 és 24 óra között fogadja vendégeket, vagyis egészen éjfélig nyitva marad. Az esti hosszabbítások, ahogy 18 órától indulnak a Múzeumok Éjszakája programjai. A nyitvatartás változása június 21-én vasárnap is érvényben marad. Ekkor a kastély 12.30 és 18 óra között látogatható. A tűz nem játék mottóval meghirdetett verseny eredményhirdetését június 4-én tartották a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. Az országos pályázatot immár 13. alkalommal írták ki, amelyre a diákok kézműves alkotásokkal és fotókkal nevezhettek. Fejér vármegyéből összesen 122 pályamű érkezett, a legjobbakat pedig ünnepélyes keretek között díjazták. A dunaújvárosi fiatalok ezúttal is kiemelkedően szerepeltek. A kézműves alkotások 15-18 éves korosztályában az első helyet László Tamara, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kereskedelmi technikumának tanulója szerezte meg. A fotó kategóriában pedig teljes dunaújvárosi siker született. Az első helyen Naszvadi Szintia, a másodikon pedig Firényi Zsombor végzett, mindketten a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum diákjai, írja a Duna Online. Közösségi zöld programra várja a családokat a Dunamenti Regionális Népfőiskola június 10-én szerdán délután a Dunaújvárosi Petőfi ligetbe. A balkontól a madárfüttyig Zöldítsük Együtt a Dunaújvárost című rendezvény célja, hogy gyakorlati ötletekkel és közös élményekkel ösztönözze a környezet tudatos életmódot, miközben minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál. A program egyik központi eleme az ehető balkonkert témája lesz. A szakmai bemutatót és tanácsadást a Rácsalmási Zöld Centrum szakembere Szalai Gabriella vezeti. A szervezők a gyakorlati megvalósításra is gondoltak. A készlet erejéig ingyenes palántákat, cserepeket és virágföldet biztosítanak, így a résztvevők saját kezüleg ültethetik el növényeiket, amelyeket haza is vihetnek. A Dunamenti Regionális Népfőiskola programja június 10-én délután 5 órakor kezdődik. A Petőfi Ligetben a részvétel minden érdeklődő számára ingyenes. Egy este, amely nem csak a zenéről, hanem a segítségnyújtásról is szólt. A Dunaújvárosi Kórház gyermekosztályára rekordösszegű adomány érkezett a 29. jótékonysági pedagógus koncert bevételéből. A Dunaújvárosi Móricz Zsigmond általános iskola képviselői átadták a 29. jótékonysági pedagógus koncert teljes bevételét a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet gyermekosztályának. A résztvevők és támogatók jó voltából rekordösszeg, összesen 350 ezer forint gyűlt össze, részletek a Duol oldalán. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte Hungaromet. A szakemberek szerint itt Fejér vármegyében is. A kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavette a tavaszi csapadékhiány, ezért több térségben alacsonyabb terméksátlagokra kell számítani. Szeptember végéig átmeneti fa kitermelési moratóriumot vezettek be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken, emellett itt Fejér vármegyében is. Felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását, valamint új környezetvédelmi felelősségi rendszert dolgoznak ki. A cél a természeti környezet védelme és a fenntarthatóság javítása. Az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Erre hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a NÉBIH. Azt írták, az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készítelek elkülönítése, olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképzés Plusz programban az érdeklődők a vármegyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a dunaújvárosi érdeklődők is a mentők.hu oldalon tájékozódhatnak. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyázzák a fürdőzőket a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Nyugaton, észak-nyugaton erősen felhős borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok környezetében többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhat elő eső. Este nyugat felől egy hideg front mentén esőzápor, zivatar érkezik a Dunántúlra. A maximum hőmérséklet 21 és 33 fok között várható.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, szép jó reggelt kívánok! A hét közepén június 10-e van. Szerda, a Gréták és a Margitok névnapja, nekik és minden szülinaposnak nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Már is Justin Timberlake dalával szól a Señorita, és szóljon, aki dugott balesetet lát, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber, Max M. Levente vagyok.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt az év 161. napján, június 10-ére virrattunk, Gréták, Margitok, szülinaposok. Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Ma van a Magyar Ügyészség napja, illetve a Kézművesség világnapja is. Először a perzsák vezették be, eleinte saját nemzeti ünnepként, majd később használva a World Handcrafts Day megnevezést, hivatalos világnappá vált. Hívható SMS, Viber elérhetőségünk változatlan 0620 55 55 155, hamarosan Horváth Tamás, most viszont Alexandra Börkjön Floridával. Bad Boys, ha beszten, jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Mindjárt szól, az égni fogunk Sompol Dalavíbi Burning, mi pedig ázni fogunk, estétől jön a hidegfront záporokkal, zivatarokkal. Közben még akár 33 fok is lehet ma napközben a legmelegebb helyen. További részletek hamarosan, aztán zenélünk tovább. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet és záporok, zivatarok valószínűek. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 16 kiló kábítószer gyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett, a rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a Ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglaltak. 11 helyszínen több mint 100 programmal, tárlatvezetésekkel, előadásokkal, koncertekkel, interaktív foglalkozásokkal és családi programokkal várják az érdeklődőket június 20-án a Múzeumok éjszakáján, Szombathelyen. A látogatók régészeti, történeti és fotoművészeti programokon is részt vehetnek, de vezetett intézetlátogatás keretében bemutatják a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet működését is. A fogvatartotti zárkák, a szolgálati kutyák munkáját és a börtöntörténeti kiállítást. A Múzeumok éjszakája Szombathelyi helyszínei 17 és 24 óra között várják a látogatókat. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a hétfői erős földrengés után. Eddig hivatalosan 37 ember halálát erősítették meg, csaknem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csaknem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Itthon a földrengés károsultjainak megsegítésére adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálcium-kloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott. A sofőrnek 140 ezer forint bírságot kellett fizetnie. A budapesti rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb balesetet egyebek mellett a gyorshajtók okozzák, ezért a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Droggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokaint és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Korszerűsítik a közvilágítást Rácsalmáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint június 9-e és 14-e között több utcában is lecserélik a közvilágítás lámpatesteit. A munkálatok az Ady Endre utcát, a Dr. Sárközi Ferenc utcát, a Főteret, a Fő utcát, a Kossuth Lajos utcát és a Tóth Árpád utcát érintik. A beruházás célja a közvilágítás korszerűsítése, amely a jövőben energiahatékonyabb és üzembiztosabb működést eredményezhet a településen. A munkák idején az érintett útszakaszokon időszakos, félpályás útlezárásokra kell számítani, ezért a közlekedőknek fokozott figyelemmel érdemes közlekedniük. A kivitelező ugyanakkor kiemelte, hogy a lámpatestek cseréje nem jár áramszünettel, így a lakosság energiaellátását a munkálatok nem érintik, írja a Duna Online. A skarlát fejérben is felütötte a fejét, sőt a bárányhimlő és egy fertőző bélbetegség is napokig az ágyba dönti a beteget, írja a Feol. A hányással, hasvanéssel járó rettegett kóra rotavírust sikerült kiirtani Fejérből. A legfrissebb Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentés alapján A fertőzöttek száma 0, sajnos azonban a vőrhenyként is ismert skarlát Fejérben is lecsapott. A vármegyék közül Pest áll az élen 6 esettel, míg Komárom-Esztergom, illetve Bács-Kiskun vármegyékben 2-2 beteget jelentettek a szakemberek. A legfrissebb adatok szerint Fejérben 1 fertőzött van. 2016-ban kezdte meg működését a krónikus belgyógyászati osztály a Dunaújvárosi Kórházban. Most működésüknek 10 éves évfordulóját ünnepelték meg a Szent Pantaleon Kórházban. A születésnap egyben korszakváltást is jelentett az osztályvezető főnővér személyében. Megható szavakkal köszönt le Borné Pénzes Éva osztályvezető főnővér, aki hatalmas szakmai tapasztalatát ezentúl az új ápolási osztályon kamatoztatja, ugyanebben a pozícióban. Tőle a stafétát Sipos Gabriella veszi át, aki rövid szívhez szóló köszöntében úgy fogalmazott, célja, hogy ő lehessen az osztály nagymamája, aki szeretettel és gondoskodással fogja össze a csapatot, írja Feol. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok itt Fejér vármegyében is. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok környezetében többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhat elő eső. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, zápor, zivatar érkezik a Dunántúlra. A maximum hőmérséklet 21 és 33 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Jazz FM, a legjobb zenéjék a hétközepén hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé lehet. Gomoly felhő, fátyol felhőzet, nyugaton, északnyugaton lesz felhősebb. Az ég, záporok, zivatarok napközben a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő, estétől pedig egy hidegfront nyomán újabb csapadék érkezik. 21 és 33 fok között alakul a maximum, nyugaton esik vissza a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula várható. És ami várható, ha az a folytatásban többek között Macy Gray dala vagy Pápa Jocié, mindenek előtt azonban DJ Antoine jön, és a Welcome to Saint-Tropez a beste. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hét után is szólnak a legjobb zenék, például a Compact Discótól.

0: vagy a Black Street-től és Dr. Dre-től. A kidugott balesetet lát, Grétát, Margitot szülinapos szeretne ünnepelni, hívjon vagy írjon 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám. Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, június 12-én, Kunszent Miklóson, a Kike Művelődési Háznál. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is! Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
6: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fel.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Korszerűsítik a közvilágítást Rácsalmáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint június 9-e és 14-e között több utcában is lecserélik a közvilágítás lámpatesteit. A munkálatok az Ady Endre utcát, a Dr. Sárközi Ferenc utcát, a Főteret, a Fő utcát, a Kossuth-Lajos utcát és a Tóth Árpád utcát érintik. A beruházás célja a közvilágítás korszerűsítése, amely a jövőben energiahatékonyabb és üzembiztosabb működést eredményezhet a településen. A munkák idején az érintett útszakaszokon időszakos, félpályás útlezárásokra kell számítani, ezért a közlekedőknek fokozott figyelemmel érdemes közlekedniük. A kivitelező ugyanakkor kiemelte, hogy a lámpatestek cseréje nem jár áramszünettel, így a lakosság energiaellátását a munkálatok nem érintik, írja a Duna Online. A Dunaújvárosi Rendelőintézetben adhattak vért azok, akik egészségesnek érezték magukat és megfeleltek a véradás feltételeinek a tegnapi napon. A szakemberek folyamatosan hangsúlyozzák, hogy a vér nem pótolható mesterséges úton, ezért a kórházak biztonságos működéséhez nélkülözhetetlen a rendszeres véradók segítsége. A skarlát Fejérben is felütötte a fejét, sőt a bárányhimlő és egy fertőző bélbetegség is napokig az ágyba dönti a beteget, írja a FEOL. A hányással, hasmenéssel járó rettegett kóra rotavírust sikerült kiirtani Fejérből. A legfrissebb Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentés alapján a fertőzöttek száma nulla, sajnos azonban a vőrhenyként is ismert skarlát Fejérben is lecsapott. A vármegyék közül Pest áll az élen 6 esettel, míg Komárom-Esztergom, illetve Bács-Kiskun vármegyékben 2-2 beteget jelentettek a szakemberek. A legfrissebb adatok szerint Fejérben 1 fertőzött van. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok itt Fejér vármegyében is. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra, itt Fejér vármegyében is. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok környezetében többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhat elő eső. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, zápor, zivatar érkezik a Dunántúlra. A maximum hőmérséklet 21 és 33 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt a hét közepén, június 10, szerda, Gréta Margit napja, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, és ebben az órában biztosan hozom Király Viktor dalát, szól majd a szóló. Itt lesz a Sixpence None the Richer, az órát Amy Winehouse-dal a Back to Black-in vitt.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Yeah. You know what? I like the players.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 161. napján, a Gréták és a Margitok névnapján, a Szecesszió világnapján, és a 90-es, illetve 2000-es évek egyik sztárja érkezik ma Budapestre, méghozzá Jason Derulo a Budapest Parkban ad majd koncertet. Itt a Besten a folytatás, viszont Király Viktorral telik, jön a szóló.

0: Ezt a fenn a legjobb zenék. Too Funky címmel George Michael dalát halljuk majd a legfrissebb hírek és a részletes időjárás jelentés után. Előjáróban annyit, hogy míg az Alföldön marad a kánikula, nyugaton már visszaeshet a hőmérséklet. Estétől hideg front jön, záporokkal, zivatarokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több felé megnövekedhet a gomoly felhőzet és záporok, zivatarok valószínűek. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvíz ellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szápos Balaton átúszásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség. Sztrájkolnak június 10-én szerdán a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercitynek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálcium-kloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. Droggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokaint és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja a 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a hétfői erős földrengés után. Eddig hivatalosan 37 ember halálát erősítették meg, csaknem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csaknem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Itthon a földrengés károsultjainak megsegítésére adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Korszerűsítik a közvilágítást Rácsalmáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint június 9-e és 14-e között több utcában is lecserélik a közvilágítás lámpatesteit. A munkálatok az Ady Endre utcát, a Dr. Sárközi Ferenc utcát, a Főteret, a Fő utcát, a Kossuth Lajos utcát és a Tóth Árpád utcát érintik. A beruházás célja a közvilágítás korszerűsítése, amely a jövőben energiahatékonyabb és üzembiztosabb működést eredményezhet a településen. A munkák idején az érintett útszakaszokon időszakos, félpályás útlezárásokra kell számítani, ezért a közlekedőknek fokozott figyelemmel érdemes közlekedniük. A kivitelező ugyanakkor kiemelte, hogy a lámpatestek cseréje nem jár áramszünettel, így a lakosság energiaellátását a munkálatok nem érintik, írja a Duna Online. 2016-ban kezdte meg működését a krónikus belgyógyászati osztály a Dunaújvárosi Kórházban. Most működésüknek 10 éves évfordulóját ünnepelték meg a Szent Pantaleon Kórházban. A születésnap egyben korszakváltást is jelentett az osztályvezető főnővér személyében. Megható szavakkal köszönt le Borné Pénzes Éva osztályvezető főnövér, aki hatalmas szakmai tapasztalatát ezen túl az új ápolási osztályon kamatoztatja, ugyanebben a pozícióban. Tőle a stafétát Sipos Gabriella veszi át, aki rövid szívhez szóló köszöntében úgy fogalmazott, célja, hogy ő lehessen az osztály nagymamája, aki szeretettel és gondoskodással fogja össze a csapatot, írja Feol. A Dégi Festetics kastély különleges hétvégével várja látogatókat, ugyanis rendkívüli nyitvatartást lép életbe a múzeumok éjszakája program sorozathoz kapcsolódva. A kastély a megszokottól eltérő időpontokban tart nyitva, hogy minél többen élvezhessék az esti programokat. A rendkívüli nyitvatartás első napja június 20-án szombaton lesz. Ezen a napon a Festetics kastély 12 és 24 óra között fogadja vendégeket, vagyis egészen éjfélig nyitva marad. Az esti hosszabbítások, ahogy 18 órától indulnak a múzeumok éjszakája programjai. A nyitvatartás változása június 21-én vasárnap is érvényben marad. Ekkor a kastély 12.30 és 18 óra között látogatható. Az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Erre hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a Nébih. Azt írták, az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készítelek elkülönítése, olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekszik majd a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok környezetében többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhat elő eső. Este nyugat felől egy hidegfront mentén esőzápor zivatar érkezik a Dunántúlra. A maximum hőmérséklet 21 és 33 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Jó reggelt kívánok, június 10-én szerdán a Gréták és a Margitok névnapján. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 1829-ben ezen a napon tartották az első Oxford-Cambridge evezős versenyt. 83 éve a mai napon Bíró László József Argentínában szabadalmaztatta a golyóstollat. 1922-ben ezen a napon született Judy Garland, énekes színésznő, aki az 1939-es Óza csodák csodájában játszott. Ma 61 éves Elizabeth Hurley, brit színésznő, Sir Austin Powers 1-2. És 1973. június 10 megszületett Faith Evans, az amerikai énekes dalszerző, aki több sikeres dalban is közreműködő volt, például az 1997-es Puff Daddy féle I'll Be Missing You-ban, de hallhattuk Whitney Houston oldalán is énekelni 2000-ben a Heartbreak Hotelben. Még egyszer sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, hogy milyen időnk lesz a hét közepén, már is kiderül rögtön 8 óra. A friss hírek után pedig zenélünk tovább, többek között Eminemmel és Dido-val. Vagy Rúzsa Magdival. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám. Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, június 12-én, Kunszentmiklóson, a Kike Művelődési Háznál. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Korszerűsítik a közvilágítást Rácsalmáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint június 9-e és 14-e között több utcában is lecserélik a közvilágítás lámpatesteit. A munkálatok az Ady Endre utcát, a Dr. Sárközi Ferenc utcát, a Főteret, a Fő utcát, a Kossuth Lajos utcát és a Tóth Árpád utcát érintik. A beruházás célja a közvilágítás korszerűsítése, amely a jövőben energiahatékonyabb és üzembiztosabb működést eredményezhet a településen. A munkák idején az érintett útszakaszokon időszakos, félpályás útlezárásokra kell számítani, ezért a közlekedőknek fokozott figyelemmel érdemes közlekedniük. A kivitelező ugyanakkor kiemelte, hogy a lámpatestek cseréje nem jár áramszünettel, így a lakosság energiaellátását a munkálatok nem érintik, írja a Duna Online. A Dégi Festetics kastély különleges hétvégével várja látogatókat, ugyanis rendkívüli nyitvatartás lép életbe a Múzeumok Éjszakája program sorozathoz kapcsolódva. A kastély a megszokottól eltérő időpontokban tart nyitva, hogy minél többen élvezhessék az esti programokat. A rendkívüli nyitvatartás első napja június 20-án szombaton lesz. Ezen a napon a Festetics kastély 12 és 24 óra között fogadja vendégeket, vagyis egészen éjfélig nyitva marad. Az esti hosszabbítások, ahogy 18 órától indulnak a Múzeumok Éjszakája programjai. A nyitvatartás változása június 21-én vasárnap is érvényben marad. Ekkor a kastély 12.30 és 18 óra között látogatható. A skarlát Fejérben is felütötte a fejét, sőt a bárányhimlő és egy fertőző bélbetegség is napokig az ágyba dönti a beteget, írja a FEOL. A hányással, hasmenéssel járó rettegett kóra rotavírust sikerült kiirtani Fejérből. A legfrissebb Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentés alapján a fertőzöttek száma nulla, sajnos azonban a vőrhenyként is ismert skarlát Fejérben is lecsapott. A vármegyék közül Pestállasz élen 6 esettel, még Komárom-Esztergom, illetve Bács-Kiskun vármegyékben 2-2 beteget jelentettek a szakemberek. A legfrissebb adatok szerint Fejérben egy fertőzött van. Az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Erre hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a Nébih. Azt írták, az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készítelek elkülönítése, olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Nyugaton, észak-nyugaton erősen felhős borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok környezetében többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhat elő eső. Este nyugat felől egy hideg front mentén esőzápor zivatar érkezik a Dunántúlra. A maximum hőmérséklet 21 és 33 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az elhunyt hírességek Instagram oldalait az örököseik, a hagyatékukat kezelő alapítványok vagy a lemezkiadók működtetik, hogy az emlékük ápolása mellett digitális kegyhelyként és archívumként szolgáljanak a rajongók számára. Így fordulhat elő, hogy a 2001-ben elhunyt alájának 574 ezer követője és hivatalos Instagram oldala is van. Őt halljuk már is, Try Again, 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Been a long time, we shouldn't have left you, without a dope beat.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat a hét közepén. Figyelem, az 51-esen Dunavarsányban összeütközött egy motoros és egy autó, a 26-os kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Ha van közlekedési hír, várom én is, 0620 55 55 155, és már az este érkező hidegfront hangulatát festi alá Eminem és Dido dala. Jön aztán a Besten. Jó reggelt!

0: Ezt a fem a legjobb zenék, több dolognak is ma van a világnapja, a szecesszióé, a kézműveskedésé és a jeges teáé. Úgyhogy akár egy finom jeges tea vagy kávé, szendvics, kis reggeli mellett. Meghallgatjuk június 10-e friss híreit, 8:30 után pedig hozom az M-bógot, Free Your Mind, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több felé megnövekedhet a gomoly felhőzet és záporok, zivatarok valószínűek. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvíz ellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. Betelt a nevezési lista az idei Balaton áttúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szápos Balaton áttúszásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség. Sztrájkolnak június 10-én szerdán a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercitynek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálcium-kloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Több mint 16 kiló kábítószer gyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett, a rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a Ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket, egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglaltak. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a hétfői erős földrengés után. Eddig hivatalosan 37 ember halálát erősítették meg, csaknem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csaknem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Itthon a földrengés károsultjainak megsegítésére adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Korszerűsítik a közvilágítást Rácsalmáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint június 9-e és 14-e között több utcában is lecserélik a közvilágítás lámpatesteit. A munkálatok az Ady Endre utcát, a Dr. Sárközi Ferenc utcát, a Főteret, a Fő utcát, a Kossuth Lajos utcát és a Tóth Árpád utcát érintik. A beruházás célja a közvilágítás korszerűsítése, amely a jövőben energiahatékonyabb és üzembiztosabb működést eredményezhet a településen. A munkák idején az érintett útszakaszokon időszakos, félpályás útlezárásokra kell számítani, ezért a közlekedőknek fokozott figyelemmel érdemes közlekedniük. A kivitelező ugyanakkor kiemelte, hogy a lámpatestek cseréje nem jár áramszünettel, így a lakosság energiaellátását a munkálatok nem érintik, írja a Duna Online. 2016-ban kezdte be működését a krónikus belgyógyászati osztály a Dunaújvárosi Kórházban. Most működésüknek 10 éves évfordulóját ünnepelték meg a Szent Pantaleon Kórházban. A születésnap egyben korszakváltást is jelentett az osztályvezető főnővér személyében. Megható szavakkal köszönt le Borné Pénzes Éva osztályvezető főnővér, aki hatalmas szakmai tapasztalatát ezentúl az új ápolási osztályon kamatoztatja, ugyanebben a pozícióban. Tőle a stafétát Sipos Gabriella veszi át, aki rövid szívhez szóló köszöntében úgy fogalmazott, célja, hogy ő lehessen az osztály nagymamája, aki szeretettel és gondoskodással fogja össze a csapatot, írja Feol. A Dégi Festetics Kastély különleges hétvégével várja látogatókat, ugyanis rendkívüli nyitvatartás lép életbe a Múzeumok Éjszakája program sorozathoz kapcsolódva. A kastély a megszokottól eltérő időpontokban tart nyitva, hogy minél többen élvezhessék az esti programokat. A rendkívüli nyitvatartás első napja június 20-án szombaton lesz. Ezen a napon a Festetics Kastély 12 és 24 óra között fogadja vendégeket, vagyis egészen éjfélig nyitva marad. Az esti hosszabbítások, ahogy 18 órától indulnak a Múzeumok Éjszakája programjai. A nyitvatartás változása június 21-én vasárnap is érvényben marad. Ekkor a kastély 12.30 és 18 óra között látogatható. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra. Itt Fejér vármegyében is az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Nyugaton, észak-nyugaton erősen felhős borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok környezetében többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhat elő eső. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, zápor, zivatar érkezik a Dunántúlra. A maximum hőmérséklet 21 és 33 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Freedom.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt a hét közepén, június 10-én estétől újabb hideg front érkezik. Záporokkal, zivatarokkal, hevesebb viharokkal akár. Holnapra jó 5 fokkal lesz hűvösebb, még a mainál is. Mára is frissebb lett a levegő a tegnapi 30 fokhoz képest. Hadugó baleset van, így szerda reggel, nem sokkal 3:49 után. Várom az infót 0620 55 55 155. Simply Red, Fairground. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha nem volt elég erős, vagy nem volt elég a kávé, jön majd Mauro Picotto. A kávé után pedig egy másik ital jut eszembe, Charlie-ről.
2: Kevesszünk egy hajóba, messze a végtelen nagy tengeren át, egy életen át.
1: 0620 55 55 155 telefon SMS Viber rögtön 9 óra. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanat.

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Korszerűsítik a közvilágítást Rácsalmáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint június 9-e és 14-e között több utcában is lecserélik a közvilágítás lámpatesteit. A munkálatok az Ady Endre utcát, a Dr. Sárközi Ferenc utcát, a Főteret, a Fő utcát, a Kossuth Lajos utcát és a Tóth Árpád utcát érintik. A beruházás célja a közvilágítás korszerűsítése, amely a jövőben energiahatékonyabb és üzembiztosabb működést eredményezhet a településen. A munkák idején az érintett útszakaszokon időszakos, félpályás útlezárásokra kell számítani, ezért a közlekedőknek fokozott figyelemmel érdemes közlekedniük. A kivitelező ugyanakkor kiemelte, hogy a lámpatestek cseréje nem jár áramszünettel, így a lakosság energiaellátását a munkálatok nem érintik, írja a Duna Online. A skarlát Fejérben is felütötte a fejét, sőt a bárányhüllő és egy fertőző bélbetegség is napokig az ágyba dönti a beteget, írja a Feol. A hányással, hasmenéssel járó retteget kóra rotavírust sikerült kiirtani Fejérből. A legfrissebb Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentés alapján a fertőzöttek száma nulla, sajnos azonban a vőrhenyként is ismert skarlát Fejérben is lecsapott. A vármegyék közül Pest áll az élen 6 esettel, míg Komárom-Esztergom, illetve Bács-Kiskun vármegyékben 2-2 beteget jelentettek a szakemberek. A legfrissebb adatok szerint Fejérben egy fertőzött van. 2016-ban kezdte meg működését a krónikus belgyógyászati osztály a Dunaújvárosi Kórházban. Most működésüknek 10 éves évfordulóját ünnepelték meg a Szent Pantaleon Kórházban. A születésnap egyben korszakváltást is jelentett az osztályvezető főnővér személyében. Megható szavakkal köszönt le Borné Pénzes Éva osztályvezető főnővér, aki hatalmas szakmai tapasztalatát ezentúl az új ápolási osztályon kamatoztatja, ugyanebben a pozícióban. Tőle a stafétát Sipos Gabriella veszi át, aki rövid szívhez szóló köszöntében úgy fogalmazott, célja, hogy ő lehessen az osztály nagymamája, aki szeretettel és gondoskodással fogja össze a csapatot, írja Feol. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok itt Fejér vármegyében is. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok környezetében többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhat elő eső. Este nyugat felől egy hideg front mentén esőzápor zivatar érkezik a Dunántúlra. A maximum hőmérséklet 21 és 33 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Előtte egy friss, fontos közlekedési infó. Sajnos súlyos baleset történt Szentendrén a Staravodai úton a 11-es főúti csomópont közelében. Teljes útzár van ott. Jó reggelt, jó utat! 5 perccel múlt 9, Maxim Levente vagyok. Június 10, Gréta Margit napja, a névnapos, szülinapos köszöntő közlekedési infó van. 20-as, 55-55-155 telefon SMS Viber számunk.
1: Meg!

Ezt a FM, a legjobb zenék. Június 10-e van, ízlelgessük a szót, június, tehát nyár, és a június igen gazdag külföldi sztárokban, akik hazánkban koncerteznek, rögtön ma Jason Derulo a Budapest Parkban, de holnap és 13-án játszik a Metallica a Puskás Arénában, aztán június 18 Sting, június 20 Scorpions, június 25 One Republic, június 28 Duran, hát nem akármilyen névsor ez, és még egy név a végére, ő majd decemberben karácsonyi ajándék gyanánt játszik a rajongóknak újból Budapesten. Bryan Adams és a Cloud Number 9 folytatja a Besten.

Rest FM a legjobb zenék, miközben napjainkban a No Doubt-tal a Las Vegas-i Sphere arénát töltik meg estéről estére, és adnak hihetetlenül látványos koncertet. Addig jöjjön egy közreműködés Gwen Stefani-tól 2001-ből Eve dalában énekel Let Me Blow Your Mind a

0: A legjobb zenék. Súlyos baleset történt korábban Szentendrén a Staravodai úton a 11-es főút csomópontja közelében. Az érintett szakaszon az utat teljes szélességében lezárták. Jó utat óvatosan, és érkezik a hidegfront záporokkal, zivatarokkal estétől, hevesebb felhőszakadásokkal akár. És érkezik egy újabb a 90-es és 2000-es évekből is. Mauro Picottótól ez a Komodo a Besten.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Bár a dal eredeti a Spandau Ballettől, 80-as évek, a PM Dunn-féle feldolgozás abszolút 90-es. Jön a Set Adrift on Memory Bliss és a félig teli pohár a Nox-tól. Hívható SMS, Viber számunk 0620-55-55-155. Itt a vége a szerda reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet és záporok, zivatarok valószínűek. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcs szezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid, 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd. Közben egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye is, ami az árakra is hatással van. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. Droggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokaint és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja a 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. Több mint 16 kiló kábítószer gyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett, a rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a Ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket, egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglaltak. 11 helyszínen több mint 100 programmal, tárlatvezetésekkel, előadásokkal, koncertekkel, interaktív foglalkozásokkal és családi programokkal várják az érdeklődőket június 20-án a Múzeumok éjszakáján, Szombathelyen. A látogatók régészeti, történeti és fotoművészeti programokon is részt vehetnek, de vezetett intézetlátogatás keretében bemutatják a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet működését is. A fogvatartotti zárkát, a szolgálati kutyák munkáját és a börtöntörténeti kiállítást. A Múzeumok éjszakája Szombathelyi helyszínei 17 és 24 óra között várják a látogatókat. Sztrájkolnak június 10-én szerdán a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-nek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az állami vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Korszerűsítik a közvilágítást Rácsalmáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint június 9-e és 14-e között több utcában is lecserélik a közvilágítás lámpatesteit. A munkálatok az Ady Endre utcát, a Dr. Sárközi Ferenc utcát, a Főteret, a Fő utcát, a Kossuth Lajos utcát és a Tóth Árpád utcát érintik. A beruházás célja a közvilágítás korszerűsítése, amely a jövőben energiahatékonyabb és üzembiztosabb működést eredményezhet a településen. A munkák idején az érintett útszakaszokon időszakos, félpályás útlezárásokra kell számítani, ezért a közlekedőknek fokozott figyelemmel érdemes közlekedniük. A kivitelező ugyanakkor kiemelte, hogy a lámpatestek cseréje nem jár áramszünettel, így a lakosság energiaellátását a munkálatok nem érintik, írja a Duna Online. A skarlát fehérben is felütötte a fejét, sőt a bárányhimlő és egy fertőző bélbetegség is napokig az ágyba dönti a beteget, írja a Feol. A hányással, hasvanéssel járó rettegett kóra rotavírust sikerült kiirtani Fejérből. A legfrissebb Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentés alapján a fertőzöttek száma nulla, sajnos azonban a vőrhenyként is ismert skarlát Fejérben is lecsapott. A vármegyék közül Pest áll az élen 6 esettel, míg Komárom-Esztergom, illetve Bács-Kiskun vármegyékben 2-2 beteget jelentettek a szakemberek. A legfrissebb adatok szerint Fejérben 1 fertőzött van. 2016-ban kezdte meg működését a krónikus belgyógyászati osztály a Dunaújvárosi Kórházban. Most működésüknek 10 éves évfordulóját ünnepelték meg a Szent Pantaleon Kórházban. A születésnap egyben korszakváltást is jelentett az osztályvezető főnővér személyében. Megható szavakkal köszönt le Borné Pénzes Éva osztályvezető főnővér, aki hatalmas szakmai tapasztalatát ezentúl az új ápolási osztályon kamatoztatja, ugyanebben a pozícióban. Tőle a stafétát Sipos Gabriella veszi át, aki rövid szívhez szóló köszöntében úgy fogalmazott, célja, hogy ő lehessen az osztály nagymamája, aki szeretettel és gondoskodással fogja össze a csapatot, írja Feol. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok itt Fejér vármegyében is. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Nyugaton, észak-nyugaton erősen felhős borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok környezetében többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhat elő eső. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, zápor, zivatar érkezik a Dunántúlra. A maximum hőmérséklet 21 és 33 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Köztük a Sweetbox terápiás dala Minden rendben lesz, Everything's gonna be alright, jön az Enigma, Return to Innocence-el, és jönnek szépen sorjában a sztárok. Ma például Jason Derulo koncertezik Budapesten, de még ebben a hónapban a Metallica, Sting és a Duran Duran is. Az órát indító Pitbull pedig majd július 21-én látható, hallható a Puskásban. I know you want me! 5 perc elmúlt 10, hello! Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék!

0: Ezt a fennel elképzelnék. 91-et írtunk, amikor dübörgött a gangster hip-hop. Ekkor a PM Down valami teljesen újat hozott, méghozzá a pszichedelikus pop-rappet, de hívják astral rapnek is a műfajt. A szöveg nem klasszikus rap, inkább egy álomszerű, filozofikus gondolatfolyam. Végig halkan, suttogva, rappelve szerelemről, emlékekről és a déjà vu érzésről. A Kortz testvérek, azaz a PM Down pedig ezzel a dallal a 90-es évek elején felért az amerikai slágerlista élére a Billboard Hot 100 első helyére.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss hírek az utakról. Az M1-esen Budapest felé új terelés épül a 73-as és a 71-es kilométer között. A forgalom a leállósávon halad, lassú torlódik a pálya. M7 Letenye irányában mozgó terelés mellett a belső elválasztó sáv növényzetét gondozzák, ezért Székesfehérvár térségében sávzárásra, kisebb torlódásra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best of FM a legjobb zenék, reméljük, hogy tényleg minden rendben lesz. Everything's gonna be alright, szólt a Sweetbox dala, mert hogy este jön a hidegfront záporokkal, zivatarokkal, akár hevesebb felhőszakadással. Holnapra felfrissül a levegő, ez pedig már négy dala a Szószikka Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Annó a lázadó fiatalok, de a vasaló anyukák is szívesen hallgatták. A Red Hot Chili legnépszerűbb dalával, az Under the Bridge-el is készülök, és az egyik kedvenc első emelet dalunkat most az Art Avenue-től halljuk. Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben, elér bárhol, a csak azért is szerelem. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunkra jöhet a közlekedési info, friss hírek, aztán a délelőtt utolsó órájában is a legjobb zenék szólnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újabb érdekes leletek kerültek elő az Iváncsai régészeti feltáráson. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Újabb érdekes leletek kerültek elő az Iváncsai régészeti feltáráson. Erről adott tájékoztatást a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum. A szakemberek szerint a sírokból előkerülő tárgyak segítségével bepillantást nyerhetünk az egykor itt élt emberek mindennapjaiba, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a mostani megállapítások egyelőre előzetesek. A leletek pontos meghatározására, korának megállapítására és tudományos értékelésére csak a részletes restaurálási és feldolgozási munkálatok után kerülhet sor. A feltárás során több figyelemre méltó sír melléklet is napvilágot látott. Az egyik sírban apró bőrtöredékeket találtak a régészek, amelyek feltételezhetően egy viseleti tárgyhoz, például övhöz vagy ruházati kiegészítőhöz tartozhattak. Egy másik temetkezésből egy töredékes karperec került elő, míg egy harmadik sírban egy függőt találtak. Rácz Almás önkormányzatának tájékoztatása szerint június 9-e és 14-e között több utcában is lecserélik a közvilágítás lámpadesteit. A munkálatok az Ady Endre utcát, a Dr. Sárközi Ferenc utcát, a Főteret, a Fő utcát, a Kossuth-Lajos utcát és a Tóth Árpád utcát érintik. A beruházás célja a közvilágítás korszerűsítése, amely a jövőben energiahatékonyabb és üzembiztosabb működést eredményezhet a településen. A munkák idején az érintett útszakaszokon időszakos, félpályás útlezárásokra kell számítani, ezért a közlekedőknek fokozott figyelemmel érdemes közlekedniük. A kivitelező ugyanakkor kiemelte, hogy a lámpatestek cseréje nem jár áramszünettel, így a lakosság energiaellátását a munkálatok nem érintik, írja a Duna Online. Az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Erre hívta fel a figyelmet itt Fejérvár megyében is a Nébih. Azt írták, az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készítelek elkülönítése, olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra. Itt Fejérvár megyében is az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Holnap a front az ország középső és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, észak-keleten, illetve a déli tájakon fordulhat elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az észak-nyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fok között mérhetjük a maximum értéket.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Benyújtották az uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. A tavainál jobb a cseresznye termés, csarnoképület gyulladt ki Szabolcsban. Villányi Eszter vagyok. Benyújtotta a kormány az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. Ez a szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az indítvány szerint a források hozzáféréséhez szükséges intézményi és jogállamisági feltételekre irányulnak a módosítások. A javaslat egyebek mellett szigorítaná a vagyonnyilatkozattétel szabályait és ellenőrzését, bővíteni az integritás hatóság jogköreit, a korrupciós bűncselekmények elleni szigorú fellépés érdekében pedig a fizetési műveletek átláthatóságát is erősíteni. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
4: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztójára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat az időjárás változására.
3: Kigyulladt egy csarnoképület a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. 71 embert kellett kitelepíteni a környékről az éjszakai tűz miatt, írja a katasztrófavédelem. Reggelre a tűzoltók már megfékezték a lángokat, de még tartanak a munkálatok. Méréseket is végeztek a szakemberek. Az üzem területén belül veszélyes anyagok határérték feletti értékeit mutatták ki. Továbbra is súlyos probléma a kábítószerfogyasztás Európában. Egy friss jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás miatt az Unióban. A halálesetek jelentős részét opioid tartalmú szerek okozták, gyakran más drogokkal vagy gyógyszerekkel együtt használva. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
1: Ebben az órában például Will Smith-től, a Black Eyed Peas-től, nem sokára a Hooligans-től, elsőként a svéd Alcazar-tól. This is the world we live in. 5 perccel múlt 11. 26.06.10 a mai dátum. Szerda van, sok boldogságot kedves Gréták, Margitok és szülinaposok. 06.20.55.55.155 telefon SMS Viber. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A Virgin Radio szerint minden idők legjobb brit dala az Oasis szerzeménye, a Wonderwall, amely egyébként az MTV legtöbbet játszott klipjeinek listáján a második helyet ért el. Grammy-díjra is jelölték, és ezzel a dallal tudtak igazán áttörni Amerikában. Jöjjön 1995-ből az Oasis a Wonderwall-lal itt a Best-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek, új terelést építenek ki az M1-esen Budapest felé, a 73-as és a 71-es kilométer között. A forgalom a leállósávon halad, lassabb torlódik a pálya. Az M7-esen, szintén a főváros felé vezető oldalon a 17-es kilométernél is dolgoznak, emiatt a belső sávot lezárták, Török Bálint térségében torlódik a forgalom egy rövid szakaszon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmezei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délután Madonna dalával indul, aki hivatalosan is bemutatta új rövidfilmjét, amely vizuális kísérőanyagként szolgál a július 3-án megjelenő Confessions 2 című albumhoz. És hallható még valaki a dalban, Britney Spears, Me Against the Music, és itt lesz már is pillanatokon belül Majoros Rita, a dalt már ő indítja. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Korszerűsítik a közvilágítást Rácsalmáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újabb érdekes leletek kerültek elő az Iváncsai régészeti feltáráson. Erről adott tájékoztatást a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum. A szakemberek szerint a sírokból előkerülő tárgyak segítségével bepillantást nyerhetünk az egykor itt élt emberek mindennapjaiba, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a mostani megállapítások egyelőre előzetesek. A leletek pontos meghatározására, korának megállapítására és tudományos értékelésére csak a részletes restaurálási és feldolgozási munkálatok után kerülhet sor. A feltárás során több figyelemre méltó sír melléklet is napvilágot látott. Az egyik sírban apró bőr töredékeket találtak a régészek, amelyek feltételezhetően egy viseleti tárgyhoz, például övhöz vagy ruházati kiegészítőhöz tartozhattak. Egy másik temetkezésből egy töredékes karperec került elő, míg egy harmadik sírban egy függőt találtak. A skarlát fehérben is felütötte a fejét, sőt a bárányhimlő és egy fertőző bélbetegség is napokig az ágyba döntve beteget, írja a FEOL. A hányással, hasmenéssel járó rettegett kóra rotavírust sikerült kiirtani Fejérből. A legfrissebb Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentés alapján a fertőzöttek száma nulla, sajnos azonban a vőrhenyként is ismert skarlát Fejérben is lecsapott. A vármegyék közül Pest áll az élen 6 esettel, míg Komárom-Esztergom, illetve Bács-Kiskunvár megyékben 2-2 beteget jelentettek a szakemberek. A legfrissebb adatok szerint Fejérben egy fertőzött van. Szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezettek be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken, emellett itt Fejér vármegyében is. Felülvizsgálják a hulladék gazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását, valamint új környezetvédelmi felelősségi rendszert dolgoznak ki. A cél a természeti környezet védelme és a fenntarthatóság javítása. Az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Erre hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a NÉBIH. Azt írták, az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készítelek elkülönítése olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok környezetében többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhat elő eső. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, zápor, zivatar érkezik a Dunántúlra. A maximum hőmérséklet 21 és 33 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
4: A büfékocsikban vizsgálódott a fogyasztóvédelem. Kedvezően adóznak a nyári diákmunkások. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. Több mint 17 millió forintos bírságot szabott ki a hatóság a mozgó vendéglátó egységekre, főképp higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt. A több mint 400 vizsgálat tizedénél volt baj a tisztasággal, de olyan is előfordult, hogy lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket találtak. Pozitív tapasztalat, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyeken többnyire minden rendben volt. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Lincmeyer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
5: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 000 forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
4: Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen. A múlt heti országos razzián a kétkerekű járművekre összpontosítottak a rendőrök. Leggyakrabban csak nem 270 esetben a nem megfelelő vagy hiányzó világítás miatt büntettek. Bukósisak nélkül több mint 130-an közlekedtek, a rendszámtáblát is mintegy 50-en takarták el, és majdnem 20-an nem viseltek láthatósági ruházatot lakott területen kívül. Ezen kívül több ezer közlekedési szabálytalanság miatt is intézkedtek a rendőrök. Megbénult ma a vonatközlekedés Franciaországban. A francia állami vasúttársaság 4 szakszervezete ugyanis 24 órás sztrájkot hirdetett, különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. Az érdekképviseletek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Csodás napot, kellemes szerdát kívánok mindenkinek. Hát induljon be ez a délután. Én Majoros Rita vagyok, elindítom Ricky Martin és Maya romantikus dalával. Jön a Private Emotion hamarosan, itt lesz a Daft Punk is, és az Around the World, na meg Britney Spears Madonnával. Ez a Me Against the Music, ezzel indítom az egész délutánt. Töltsék velem, ameddig csak tudják.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy velem töltik ezt a jó néhány órát, és istenében fogunk szórakozni igazából, mert hogy itt vagyunk a hét közepén, a szerda néha egy kicsit egy ilyen nehezebb időszak, legalábbis ezt szokták írni a hallgatók, hogy ott van még a hét elejé lendület, hétfőn kedden, és ugye csütörtök pénteken már mindenki hangolódik a hétvégére, de a szerda valahogy egy kicsit nehezebben megy, úgyhogy ezt fogjuk most így megcáfolni, és hozzam a legjobb zenéket mellé, hogy igazán a munkakedvünk is megjöjjön. Ricky Martinnal és Mejával megy tovább a nap, jön a Private Emotion, hamarosan hozom a napkérdését is, és természetesen rengeteg érdekességet. Tartsanak velem!

0: Pest FM a legjobb zenék. Ma is útitársak lehetünk, szóval ha van közlekedési infójuk, megköszönöm, hogyha elküldik. Én pedig már mondom is, hogy az M1-es autópályán Budapest felé új terelést építenek ki. Ezért a 73-as és a 71-es kilométerek között a forgalom csak a leállósávon halad, úgyhogy ma is lassulás tapasztalható. Csak úgy, mint szintén az M1-esen csak Hegyeshalom felé, Tatabánya térségében elég nagy a forgalom az 56-os kilométernél, úgyhogy szintén torlódás van. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kowalski meg a Vega 15 millióból egy, hát ez volt a záros sláger ebben az órában, de pár perc és délután egy óra, és már nyitom is a hírek után a következő órát. George Michael-lel jön a Flawless. És itt lesz Miller Dávid dala is a Sütanap.
2: Hogyha veled vagyok, minden mese szép. Süt a nap, és a napsugarakkal a tekintetem a tiédbe ég.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újabb érdekes leletek kerültek elő az Iváncsai régészeti feltáráson. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Újabb érdekes leletek kerültek elő az Iváncsai régészeti feltáráson. Erről adott tájékoztatást a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum. A szakemberek szerint a sírokból előkerülő tárgyak segítségével bepillantást nyerhetünk az egykor itt élt emberek mindennapjaiba, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a mostani megállapítások egyelőre előzetesek. A leletek pontos meghatározására, korának megállapítására és tudományos értékelésére csak a részletes restaurálási és feldolgozási munkálatok után kerülhet sor. A feltárás során több figyelemre méltó sír melléklet is napvilágot látott. Az egyik sírban apró bőr töredékeket találtak a régészek, amelyek feltételezhetően egy viseleti tárgyhoz, például övhöz vagy ruházati kiegészítőhöz tartozhattak. Egy másik temetkezésből egy töredékes karperec került elő, míg egy harmadik sírban egy függőt találtak. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint június 9-e és 14-e között több utcában is lecserélik a közvilágítás lámpadesteit. A munkálatok az Ady Endre utcát, a Dr. Sárközi Ferenc utcát, a Főteret, a Fő utcát, a Kossuth Lajos utcát és a Tóth Árpád utcát érintik. A beruházás célja a közvilágítás korszerűsítése, amely a jövőben energiahatékonyabb és üzembiztosabb működést eredményezhet a településen. A munkák idején az érintett útszakaszokon időszakos, félpályás útlezárásokra kell számítani, ezért a közlekedőknek fokozott figyelemmel érdemes közlekedniük. A kivitelező ugyanakkor kiemelte, hogy a lámpatestek cseréje nem jár áramszünettel, így a lakosság energiaellátását a munkálatok nem érintik, írja a Duna Online. Az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Erre hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a Nébih. Azt írták, az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készítelek elkülönítése olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképzés Plusz programban az érdeklődők a vármegye székhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a dunaújvárosi érdeklődők is a mentők.hu oldalon tájékozódhatnak. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok környezetében többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhat elő eső. Este nyugat felől egy hideg front mentén esőzápor zivatar érkezik a Dunántúlra. A maximum hőmérséklet 21 és 33 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
4: A vasúti lassú jelekkel veszik fel a harcot, még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, változékonyabb idő jön. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Fellépnek a vasúti lassú jelek ellen. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, pályafelújítási program indult a MÁV-nál, azzal a céllal, hogy legalább a legfontosabb és legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Vitézi Dávid jelezte, májusban a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A tárcavezető arra is kitért, hogy jelenleg az 5900 kilométernyi vasútvonal 40%-án van valamilyen forgalomkorlátozás. Június végéig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. 170 ezeren ugyanis még nem rendezték az idei tételt, közölte a NAV. Legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést lehet igényelni az adóhivataltól. A kérelmet nem kell indokolni, az elbírálás is automatikus és pár kattintással intézhető a mobilappon. A NAV figyelmeztet, aki nem fizeti be a gépjárműadót és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. Több mint 17 millió forintos bírságot szabott ki a hatóság a mozgó vendéglátó egységekre, főképp higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt. A több mint 400 vizsgálat tizedénél volt baj a tisztasággal, de olyan is előfordult, hogy lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket találtak. Pozitív tapasztalat, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyeken többnyire minden rendben volt. Kigyulladt egy csarnoképület a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírvátorban. 71 embert kellett kitelepíteni a környékről az éjszakai tűz miatt, írja a katasztrófavédelem. Reggelre a tűzoltók már megfékezték a lángokat, de még tartanak a munkálatok. Méréseket is végeztek a szakemberek. Az üzem területén belül veszélyes anyagok határérték feletti értékeit mutatták ki. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében egy anya medvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra is elmúlt, szép napot, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na gyerünk, most már jöhet a délutáni kávé, kicsit ócsúdjunk fel az ebéd után, és hallgassunk Bob Marley-t, mindjárt zenél nekünk, de itt lesz Kenny Dope és a Bucketheads is olyan bambal, úgyhogy hát fel fogunk pörögni. Most George Michael-el táncolunk, indul a flow, lesz szép napot.
0: Last FM, a legjobb zenék. Last FM.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM-mal legjobb zenék. Curtis dalát hallottuk, ez volt a Fehér Rózsa. Kenny Dope és a Bucketheads pedig felrázza a délutánt a folytatásban. Előtte viszont jön a napkérdése. Szerintem nagyon sokan vagyunk úgy, hogy szeretünk kedves szavakat kapni, egy-egy bókot, vagy szimplán tényleg egy-két kedves gondolatot. Szóval arra vagyok kíváncsi, kinek mi volt a legszebb dolog, amit mondtak neki. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, és akár a Facebook és Instagram oldalunkra is, úgyhogy várom a kommenteket, de hozom cserébe a legjobb zenéket, úgyhogy nem maradunk csöndben. Jön mindjárt Brandy és Mónika és The Boy Is Mine, előtte, ahogy ígértem, egy kis délután felrázás, Kenny Dope és a Bucket ez dalával, The Bamba Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Brandy és Mónika énekelte, hogy The Boy Is Mine a folytatásban. Én nem éneklek, viszont közlekedési információkkal jelentkezem. Az M1-es autópályán Budapest felé új terelés épült ki, ezért a 73-as és a 71-es kilométerek között a forgalom a külső és a leállósávon halad, úgyhogy lassulás van. Szintén az M1-esen torlódás alakult ki Tata térségében is, méghozzá mindkét irányban. Budapest felé a külső sávban 6 kilométert is meghaladta már a torlódás, az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon pedig 3-4 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber is hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, nagyon megköszönöm, hogyha felhív vele. De írt Budapestről is egyébként Nóra, hogy baleset történt a Széll Kálmán téren, méghozzá Szilágyi Erzsébet fasor Széll Kálmán tér találkozásánál, úgyhogy ott is figyelni kell. De írt valaki név nélkül, hogy a Falk Miksa utcában is baleset történt, a Markó utcai kereszteződés előtt. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám. Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán. Június 12-én, Kunszent Miklóson, a Kike Művelődési Háznál. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőit a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Trust FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Caesar Sisters, I Don't Feel Like Dancing, ez a dal zárta az órát, imádom és tudnám órákig hallgatni, de nem kell, mert a következő órában egy isteni válogatást készítettem. Pár perc és délután 2 óra, aztán itt lesz majd Adamski és Szildala Killer. És zenél majd a Roy és Ádám, Béli Barnával, jön a Feketén a Hófehér.
2: Feketén a hófehér, éppen attól, hogy más jól összefér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újabb érdekes leletek kerültek elő az Iváncsai régészeti feltáráson. Köszöntöm a hallgatókat! Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Újabb érdekes leletek kerültek elő az Iváncsai régészeti feltáráson. Erről adott tájékoztatást a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum. A szakemberek szerint a sírokból előkerülő tárgyak segítségével bepillantást nyerhetünk az egykor itt élt emberek mindennapjaiba, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a mostani megállapítások egyelőre előzetesek. A leletek pontos meghatározására, korának megállapítására és tudományos értékelésére csak a részletes restaurálási és feldolgozási munkálatok után kerülhet sor. A feltárás során több figyelemre méltó sír melléklet is napvilágot látott. Az egyik sírban apró bőrtöredékeket találtak a régészek, amelyek feltételezhetően egy viseleti tárgyhoz, például őkhöz vagy ruházati kiegészítőhöz tartozhattak. Egy másik temetkezésből egy töredékes karperec került elő, míg egy harmadik sírban egy függőt találtak. 2016-ban kezdte meg működését a krónikus belgyógyászati osztály a Dunaújvárosi Kórházban. Most működésüknek 10 éves évfordulóját ünnepelték meg a Szent Pantaleon Kórházban. A születésnap egyben korszakváltást is jelentett az osztályvezető főnővér személyében. Megható szavakkal köszönt le Borné Pénzes Éva osztályvezető főnövér, aki hatalmas szakmai tapasztalatát ezentúl az új ápolási osztályon kamatoztatja, ugyanebben a pozícióban. Tőle a stafétát Sipos Gabriella veszi át, aki a rövid szívhez szóló köszöntében úgy fogalmazott, célja, hogy ő lehessen az osztály nagymamája, aki szeretettel és gondoskodással fogja össze a csapatot, írja Feol. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképzés Plusz programban az érdeklődők a vármegye székhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a dunaújvárosi érdeklődők is a mentők.hu oldalon tájékozódhatnak. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok környezetében többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhat elő eső. Este nyugat felől egy hidegfront mentén esőzápor zivatar érkezik a Dunántúlra. A maximum hőmérséklet 21 és 33 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Benyújtották az uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. A tavainál jobb a cseresznye termés, bárki bekapcsolódhat az Adria élővilágának kutatásába. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Benyújtotta a kormány az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. Ez a szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az indítvány szerint a források hozzáféréséhez szükséges intézményi és jogállamisági feltételekre irányulnak a módosítások. A javaslat egyebek mellett szigorítaná a vagyonnyilatkozattétel szabályait és ellenőrzését, bővíteni az integritás hatóság jogköreit, a korrupciós bűncselekmények elleni szigorú fellépés érdekében pedig a fizetési műveletek átláthatóságát is erősíteni. Június végéig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. 170 ezeren ugyanis még nem rendezték az idei tételt, közölte a NAV. Legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést lehet igényelni az adóhivataltól. A kérelmet nem kell indokolni, az elbírálás is automatikus és pár kattintással intézhető a mobilappon. A NAV figyelmeztet, aki nem fizeti be a gépjárműadót és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
5: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk.
4: Hazánkban mintegy 2600 hektáron termelnek cseresznyét. Az Adriai-tenger fényképes megfigyelését kérik a horvát kutatók. A helyiek mellett a turisták is bekapcsolódhatnak a tudományos adatgyűjtésbe. Az Egy kép a tengerért című kampánnyal az Adria környezetének kutatásához várnak segítséget. Azt kérik, hogy ne csak emlékfotókat készítsenek a résztvevők, hanem dokumentálják az élővilágot és a változásokat is. A képeket a Crafting the Sea telefonos alkalmazással lehet beküldeni. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után is csak a legjobb és a legkülönlegesebb kedvencek itt a 90-es és 2000-es évek nagyjai közül, mint például Adamski és Szildala, ez a Killer, ez is érkezik hamarosan, de jön még Gwen Stefani és Eve-vel és a Rich Girl. Én Majoros Rita vagyok, Shakirával pedig már indítom is az órát, na meg csodás szerdát kívánok mindenkinek!
0: Best

legjobb zenék, kinek mi volt a legszebb dolog, amit mondtak neki. Ma délután ezt a kérdést tettem fel, és nagyon-nagyon sok üzenet érkezett, és tényleg jobbnál jobbak. Van egy-két humorosabb is, de van nagyon romantikus is, és bevallom őszintén, még megható is. Na gyorsan nézzünk párat. Azt írja Péter, a nagyapám azt mondta egyszer nekem, büszke vagyok rád. Kevés szó, de azóta is őrzöm, és talán ez volt a legszebb mondat, amit kaphattam tőle. Józsi azt mondta, hogy neki az anyukája gyerekkorában mindig azt mondta, bármi történik is, haza mindig jöhetsz. Szerinte ennél gyerekként nem is kell több. Van benne valami. Írt Marianni is, a lányom közölte, anya, te nem is vagy olyan ciki. Hát egészen megható pillanat volt, imádom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hát jöhetnek ide még hasonló üzenetek. Önöknek mi volt a legszebb dolog, amit hallottak, vagy amit önöknek mondtak? Várom a válaszokat, cserébe Crystal Waters dalt hozok. 100% Pure Love, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan ültek ma is autóba, egy picit minden sofőr legyen ma figyelmesebb. Elég nyomott kint az idő, és elég füllett az idő, úgyhogy engedjék le az ablakot, szellőztessenek, egy kicsit óvatosabban vezessenek, és figyeljenek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, mert Nyírbátorban a hajnali óráktól egy baromfi feldolgozó üzem ég. A környező utakon zárásokra kell számítani. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé pedig egy kamion defektet kapott, és a 33-as kilométernél a belső sávban a szalagkorlátnak ütközött, Budapest felé tartó átterelt sávot le is zárták. Mindkét irányban csak egy-egy sáv halad, úgyhogy Bicske térségében torlódik a forgalom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Korszerűsítik a közvilágítást Rácsalmáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint június 9-e és 14-e között több utcában is lecserélik a közvilágítás lámpatesteit. A munkálatok az Ady Endre utcát, a Dr. Sárközi Ferenc utcát, a Főteret, a Fő utcát, a Kossuth Lajos utcát és a Tóth Árpád utcát érintik. A beruházás célja a közvilágítás korszerűsítése, amely a jövőben energiahatékonyabb és üzembiztosabb működést eredményezhet a településen. A munkák idején az érintett útszakaszokon időszakos, félpályás útlezárásokra kell számítani, ezért a közlekedőknek fokozott figyelemmel érdemes közlekedniük. A kivitelező ugyanakkor kiemelte, hogy a lámpatestek cseréje nem jár áramszünettel, így a lakosság energiaellátását a munkálatok nem érintik, írja a Duna Online. A skarlát Fejérben is felütötte a fejét, sőt a bárányhimlő és egy fertőző bélbetegség is napokig az ágyba dönti a beteget, írja a Feol. A hányással, hasmenéssel járó retteget kóra rotavírust sikerült kiirtani Fejérből. A legfrissebb Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentés alapján a fertőzöttek száma nulla, sajnos azonban a vőrhenyként is ismert skarlát Fejérben is lecsapott. A vármegyék közül Pestállasz élen 6 esettel, míg Komárom-Esztergom, illetve Bács-Kiskun vármegyékben 2-2 beteget jelentettek a szakemberek. A legfrissebb adatok szerint Fejérben 1 fertőzött van. Szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezettek be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken, emellett itt Fejér vármegyében is. Felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását, valamint új környezetvédelmi felelősségi rendszert dolgoznak ki. A cél a természeti környezet védelme és a fenntarthatóság javítása. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Holnap a front az ország középső és keleti tájain okozhat többfelé esőt, zápor, zivatart. Napközben keleten, észak-keleten, illetve a déli tájakon fordulhat elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az észak-nyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fok között mérhetjük a maximum értéket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A szerda délutánhoz kívánok, jó szórakozást mindenkinek. Együtt töltünk innentől kezdve 3,5 óra dunaújvárosi hallgatók itt a 93.1 Best FM-en. A mikrofon mögött Volek Csongor és bekészítve megint a legjobb zenék, a nagy kedvencek. Kelly Rowland-del kezdünk és meghallgatjuk együtt a Work című felvételét.
0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, tartalmas délután szerdára mindenkinek, kedves dunói városi hallgatók, a nevem Oleg Csongor, és megszokhatták már a legtöbben, hogy ahogy elstartol a műsor, szinte rögtön ünnepelünk. Június 10-e van már, Margit, Gréta, Diana Gitta és Bács napja. Boldog névnapot, a születésnaposokat pedig Isten éltesse nagyon sokáig dunói városban és a környéken. 108 esztendeje, 1918. június 10-én elsüllyedt a legnagyobb magyar gyártású csatahajó, a Szent István. És 83 évvel ezelőtt Bíró László József Argentínában szabadalmaztatta a golyóstollat. A nap híres szülötteinek listáját megnézzük, 73 éve született Csákányi Eszter, Kossuth és Jászai Maridia színművésznő. És 99 éve született Gól Beatrix, színésznő, táncosnő, aki 15 évesen ment férjhez. Aki ma ünnepel, bármilyen okból dunói városi hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig. Fatboy Slim zenél most nekünk, és tőle szól a Rockefeller Skank című örökschláger. Right about now, the funk soul brother, check it out.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en türelmesen és szabályosan közlekedjen mindenki, aki éppen úton van, akár itt városon belül, Dunai városban vagy a környékünkön. A hatoson végezhetnek ezen a héten még átjúzási munkálatokat Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton, hát a 70-es-80-as kilométer között útszűkület lassíthatja a haladást. Aztán Apostak Solt összekötő útról már beszéltünk korábban, az 51-05-ösről, itt az 5-ös-10-es kilométer között útszűkület van érvényben. És építési munkák miatt félpályás lezárás lassítja a közlekedést az 52-esen, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton, a 34-es és az 51-es kilométer között még jó pár héten keresztül. Ha van egyéb infó, akár rendőri aktivitással összefüggésben is jöhet bátran. 30-as, 74-74, 777, ez a telefonos elérhetőségünk, előre is köszi szépen. Egy fiú csapattal folytatjuk, zenél a Backstreet Boys, és meghallgatjuk a Quit Playing Games című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, és valóban mi két órát együtt töltünk a Dunai Városi hallgatókkal, azokkal főleg, akik velünk tartanak, aki pedig nemrég csatlakozott hozzánk. Szeretettel köszöntöm őket is. A nevem Molek Csongor, a Durán Durán együttessel kezdünk, és örök sláger szól mindjárt a Sunrise című felvétel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet és záporok, zivatarok valószínűek. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Új tagokat toboroz a katasztrófavédelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egy egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Az újoncoknak egy háromnapos gyakorlatot is teljesíteniük kell, amelyen egy földrengés okozta mentési helyzetet szimulálnak. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén, Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park egyik munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túra útvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni. Csak nem negyed órát körözött Eszék felett a Ryanair Londonból érkező járata szombat éjszaka, mert a szolgálatba beosztott légiforgalmi irányító nem érkezett meg időben a munkahelyére. A gép végül biztonságosan leszállt, a horvát légiforgalmi irányítás pedig belső vizsgálatot indított, hangsúlyozva, hogy a repülés biztonsága nem került veszélybe. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvíz ellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcsszezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid, 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, közben egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye is, ami az árakra is hatással van. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálcium-kloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Híreink végén az időjárásról. Északnyugaton várható felhősebb idő, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább az ország északkeleti felén harmadán valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati, nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt a 93.1 Best FM-en még együtt szórakozunk 120 percen keresztül, így szerda délután is, kedves dunaújvárosi hallgatók. Akadnak új hallgatók, remélem, őket is tisztelettel köszöntöm. A mikrofon mögött Molek Csongor, és jönnek a nagy kedvencek megállás nélkül. Indítja az órát a Durán Durán, és szól a Sunrise.
0: 93.1 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, mi sem bonyolult.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ennek

a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Üdv egy újabb felvonásban mindenkinek, Bunói Veresi hallgatók. Érezzék jól magukat, ez a lényeg. A mikrofon mögött Molek Csongor. És fókuszálunk picit a csütörtöki időjárásra. Elméletileg kapunk egy kis fronthatást, és csapadékot hoz majd ide a mi tájegységünkre is. Eső, zápor, zivatar jelentkezhet már a délelőtti órákban. Napközben, hát nem itt lesz a legmelegebb, viszont fázni nem fogunk, olyan 21-26 fok körül mérünk majd, a csúcsérték így alakul, és délutántól többfelé felszakadozik majd a felhőzet. Hát reméljük, hogy a holnap időjárás kicsit kipucolja a levegőt, a pollenterhelés egyébként maradt ugyanazon a szinten, amin volt, a pázsitfőfélék, a gombák és a csalánfélék pollen koncentrációja közepes tartományban van jelen a levegőben, és alacsony koncentrációban a ciprus, a tiszafafélék, valamint a szelíd gesztenyevirágpora még jelen van, tüneteket annyira már nem okoznak a növények. Janet Jackson énekel most, és a That's the way love goes című száma következik. Like a moth to a flame.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM. A legjobb zenék, dunaujvárosi hallgatók a viharkárok elhárítását, valamint ár- és belvízi védekezési feladatokat gyakorolt 8 Fejérvár megyei járás önkéntes mentőszervezete. Az Adonyban tartott nemzeti újraminősítő gyakorlaton kb. 200-an vettek részt még múlt szombaton, és több önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesület, valamint civil szervezet, köztük a dunaujvárosi egység is feladatot vállalt. Az erőpróbáról Szabó Bisztric Anett tűzoltó százados megyei katasztrófavédelmi szóvivő adott tájékoztatást, és ahogy felidézte, a járási önkéntes mentőcsoportok legutóbb 2021-ben szereztek minősítést. A tanúsítvány 5 évig érvényes, ezért idén esedékessé vált annak megújítása, amelyet árvízi és vízimentési képességekben, alapvető vízkár és viharkár elhárítási tevékenységben kezdeményeztek. Hogy milyen konkrét gyakorlatok voltak, az infók fent vannak a dunaujváros.com hírportálon, viszont ezzel a témával kicsit később még mi is foglalkozunk. Most zenél egy hölgycsapat, a Spice Girls, és meghallgatjuk a Viva Forever című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en. Szép délutánt mindenkinek, szerdára dunói verési hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor még 60 percen keresztül, és remélem, hogy egyre többen csatlakoztak hozzánk. Kizárólag a kedvenceket játszom. Hazai és külföldi vonalról nyilván zeneileg. Taylor Swift-tel kezdünk, és tőle szól a You Belong With Me.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen álláslehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, június 12-én, Kunszentmiklóson, a Kike Művelődési Háznál. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak!
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet és záporok, zivatarok valószínűek. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok, dohány áruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak, a háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémia épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülést szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt, ami miatt elégtek egy elektromos szekrényben lévő kábelek. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt. A megsérült munkást kórházba vitték. Állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérültje elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak, közölte a MOL. Az üzem szénhidrogén mentesítése befejeződött, így fokozatosan megkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/h sebességgel autózott. A sofőrnek 140 ezer forint bírságot kellett fizetnie. A budapesti rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb balesetet egyebek mellett a gyorshajtók okozzák, ezért a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Sztrájkolnak június 10-én szerdán a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Híreink végén az időjárásról. Északnyugaton várható felhősebb idő, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább az ország északkeleti felén harmadán valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk, helyenként erős lesz az északnyugati, nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél hűvösebb lehet.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Korszerűsítik a közvilágítást Rácsalmáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Ráczal Más önkormányzatának tájékoztatása szerint június 9-e és 14-e között több utcában is lecserélik a közvilágítás lámpatesteit. A munkálatok az Ady Endre utcát, a Dr. Sárközi Ferenc utcát, a Főteret, a Fő utcát, a Kossuth Lajos utcát és a Tóth Árpád utcát érintik. A beruházás célja a közvilágítás korszerűsítése, amely a jövőben energiahatékonyabb és üzembiztosabb működést eredményezhet a településen. A munkák idején az érintett útszakaszokon időszakos, félpályás útlezárásokra kell számítani, ezért a közlekedőknek fokozott figyelemmel érdemes közlekedniük. A kivitelező ugyanakkor kiemelte, hogy a lámpatestek cseréje nem jár áramszünettel, így a lakosság energiaellátását a munkálatok nem érintik, írja a Duna Online. A skarlát Fejérben is felütötte a fejét, sőt a bárányhimlő és egy fertőző bélbetegség is napokig az ágyba dönti a beteget, írja a Feol. A hányással, hasmenéssel járó retteget kóra rotavírust sikerült kiirtani Fejérből. A legfrissebb Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentés alapján a fertőzöttek száma nulla, sajnos azonban a vőrhenyként is ismert skarlát Fejérben is lecsapott. A vármegyék közül Pest áll az élen 6 esettel, míg Komárom-Esztergom, illetve Bács-Kiskun vármegyékben 2-2 beteget jelentettek a szakemberek. A legfrissebb adatok szerint Fejérben 1 fertőzött van. 2016-ban kezdte meg működését a krónikus belgyógyászati osztály a Dunaújvárosi Kórházban. Most működésüknek 10 éves évfordulóját ünnepelték meg a Szent Pantaleon Kórházban. A születésnap egyben korszakváltást is jelentett az osztályvezető főnővér személyében. Megható szavakkal köszönt le Borné Pénzes Éva osztályvezető főnővér, aki hatalmas szakmai tapasztalatát ezentúl az új ápolási osztályon kamatoztatja, ugyanebben a pozícióban. Tőle a stafétát Sipos Gabriella veszi át, aki rövid szívhez szóló köszöntében úgy fogalmazott, célja, hogy ő lehessen az osztály nagymamája, aki szeretettel és gondoskodással fogja össze a csapatot, írja Feol. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok itt Fejérvár megyében is. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. A meteorológusok szerint hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok környezetében többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhat elő eső. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, zápor, zivatar érkezik a Dunántúlra. A maximum hőmérséklet 21 és 33 fok között várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kellemes késő délután szerdára, kedves dunaújvárosi és környéki hallgatók, maradtak itt velünk, remélem a 93.1 Best FM-en, én még a stúdióból jelentkezem. Egészen este 6 óráig, és kizárólag a kedvenc zenéket hozom, hazai és külföldi slágereket. A nevem Oleg Csongor, énekel Taylor Swift, és szól a You Belong With Me.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en jó utat mindenkinek, aki közlekedik éppen. Az 52-es már említettem, hogy végzik az építési munkálatokat Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton. A 34-es és az 51-es kilométer között félpályás lezárás van érvényben jelenleg, de fennakadásra még jó pár héten keresztül sajnos számítani kell. Aztán útkarbantartási munkák miatt aktuális az útszűkület ma is a 6-oson, Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton, a 75-ös-81-es kilométer között. Ha van egyéb tapasztalatról rövid beszámoló, akkor elérnek 30-as 74-74-777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Zenél most a C-Block, és egy nyári slágert hozok, a címe Summertime. It's

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, amiről már beszéltünk korábban dunai városi hallgatók, hogy 8 Fejérvár megyei járás önkéntes mentőszervezete gyakorolt védekezési feladatokat Adonyban. Itt tartották a nemzeti újraminősítő gyakorlatot, és körülbelül 200-an vettek részt szombaton. Nem csak az újraminősítés volt az ok, hanem indokolta a gyakorlatot az is, hogy a mentőszervezetek az elmúlt időszakban elég sok alkalommal vettek már részt viharkárok elhárításában, valamint villámárvizek miatti védekezési feladatokban. Az eseményen dr. Habermeyer Tamás tűzoltó ezredes, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója köszöntőjében kiemelte, a nemzeti minősítés lehetőség arra, hogy az önkéntes mentőcsoportok megfelelő felkészültséggel és eszközök készenlétben tartásával, igazolt képesítéssel, a katasztrófavédelem egységeivel közösen beavatkozzanak. És akkor a gyakorlat? Annak feltételezése szerint az elmúlt napokban lehullott jelentős mennyiségű csapadék és a felső dunai vízgyűjtőn kialakult árhullám miatt emelkedik a Duna vízszintje, és több helyen átázások és szivárgások tapasztalhatók. A védvonal egyes szakaszain húzgárképződés gyanúja merült fel, a töltések megerősítése és idéglenes védművek építése szükséges. A mentőcsoportok tagjai ezért megerősítették a gátat, bordás megtámasztást végeztek, nyúlgátat építettek, valamint tömlős mobilgátat is telepítettek a gyakorlat helyszínén. Ott van a beszámoló a dunaiveres.com hírportálon. Egy duettet hallgatunk még a folytatásban, énekel Kylie Minogue és Robbie Williams, a dal pedig a Kids.

93.1 Best FM, a legjobb zenék itt Dunaújvárosban is a környéken. Kedves hallgatók, a szerdai búcsúslágerem a Bahamen legnagyobb felvétele, a Who Let the Dogs Out. Ezzel köszönöm meg a figyelmet mindenkinek, az előző három felvonásra főleg. Holnap csütörtökön pedig ismét jelentkezem, mint tudják a legtöbben, délután 3-tól már itt leszek a stúdióban, sőt, előtte pár perccel érkezem. Molek Csongort hallották, maradjanak a Besten, és további kellemes késő délutánt kívánok. Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Korszerűsítik a közvilágítást Rácsalmáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint június 9-e és 14-e között több utcában is lecserélik a közvilágítás lámpatesteit. A munkálatok az Ady Endre utcát, a Dr. Sárközi Ferenc utcát, a Főteret, a Fő utcát, a Kossuth-Lajos utcát és a Tóth Árpád utcát érintik. A beruházás célja a közvilágítás korszerűsítése, amely a jövőben energiahatékonyabb és üzembiztosabb működést eredményezhet a településen. A munkák idején az érintett útszakaszokon időszakos, félpályás útlezárásokra kell számítani, ezért a közlekedőknek fokozott figyelemmel érdemes közlekedniük. A kivitelező ugyanakkor kiemelte, hogy a lámpatestek cseréje nem jár áramszünettel, így a lakosság energiaellátását a munkálatok nem érintik, írja a Duna Online. 2016-ban kezdte meg működését a krónikus belgyógyászati osztály a Dunaújvárosi Kórházban. Most működésüknek 10 éves évfordulóját ünnepelték meg a Szent Pantaleon Kórházban. A születésnap egyben korszakváltást is jelentett az osztályvezető főnővér személyében. Megható szavakkal köszönt le Borné Pénzes Éva osztályvezető főnővér, aki hatalmas szakmai tapasztalatát ezentúl az új ápolási osztályon kamatoztatja, ugyanebben a pozícióban. Tőle a stafétát Sipos Gabriella veszi át, aki rövid szívhez szóló köszöntében úgy fogalmazott, célja, hogy ő lehessen az osztály nagymamája, aki szeretettel és gondoskodással fogja össze a csapatot, írja a FEOL. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyázzák a fürdőzőket a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. Holnap a front az ország középső és keleti tájain okozhat többfelé esőt, zápor, zivatart. Napközben keleten, észak-keleten, illetve a déli tájakon fordulhat elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az észak-nyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21-27 fok között mérhetjük a maximum értéket.
1: Hírek a Best FM-en.
3: A büfékocsikat ellenőrizték, sok a rolleres baleset. A legjobb, ha sima csapvízzel vesszük be a gyógyszert. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 400 büfékocsit és foodtruckot ellenőriztek országszerte a hatóságok, számos szabálytalanságot találtak. A vizsgált mozgó vendéglátóhelyeknél leggyakrabban higiéniai problémák, hiányos dokumentációk és műszaki hibák fordultak elő. Az ellenőrök lejárt vagy nem megfelelően jelölt élelmiszereket is találtak, amelyek akár egészségügyi kockázatot is jelenthetnek a fogyasztók számára. Az akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. A hatóság szerint a nyári fesztivál szezon előtt különösen fontos, hogy a vendéglátóhelyek minden élelmiszer biztonsági előírást betartsanak. Egyre több a rolleres baleset. Egy friss elemzés szerint a rolleres károk közel 90%-a kölcsönzött járműhöz köthető, és az esetek többsége Budapesten történik. A leggyakoribb probléma az elsőbségadás elmulasztása, de sok kárt okoznak a rosszul leparkolt vagy feldőlő rollerek is. A szakemberek szerint sok használó nincs tisztában a baleset utáni teendőkkel, miközben az alkoholfogyasztás utáni rollerezés sem ritka. Az év első 5 hónapjában több mint 1100 ember sérült meg elektromos rolleres balesetben Magyarországon. A szakértők szerint mielőbb egyértelmű szabályokra van szükség a biztonságosabb közlekedés érdekében. Nem mindegy, hogy mivel vesszük be a gyógyszert, magyar kutatók arra figyelmeztetnek, hogy egyes lugos ásvány és gyógyvizek károsíthatják bizonyos készítmények védőbevonatát. Így azok túl korán oldódhatnak fel, és kevésbé hatékonyak lehetnek. A probléma főként egyes reflux elleni gyomorvédő, fájdalomcsillapító és pszichiátriai gyógyszereket érinthet. A szakemberek szerint a legbiztonságosabb megoldás továbbra is az, ha a gyógyszereket egyszerűen csapvízzel vesszük be, és a kapszulák felnyitása előtt kérjük orvos vagy gyógyszerész tanácsát. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Elszórtan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, főként az északi középhegység környékén. Estétől nyugat felül megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon pedig több helyen esőre, záporra, zivatarra kell készülni. Délnyugaton akár heves zivatar is lehet. Többnyire 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő, de északnyugaton és az északi határnál hűvösebb maradhat az idő. Késő estére északnyugaton 13-20, máshol 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Pop és rádiós lágerek minden mennyiségben, már ami elfér 120 percben, amelyből az első 60 percet én White Boy, a másodikat pedig szerdai rezidensünk DJ Effendi prezentálja majd. Indul a Night Shift.
1: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Jazz FM Nightshift Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban, minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Nightshift Partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre, jó? Tehát Best FM Nightshift Facebookon is és Instagramon is megtaláltok minket. Yeah!

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: A Mix Cardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profil alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzenetet.

0: through tough times. Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day. Remember.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tud.

Gáborral nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Efivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Újabb érdekes leletek kerültek elő az Iváncsai régészeti feltáráson. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Újabb érdekes leletek kerültek elő az Iváncsai régészeti feltáráson. Erről adott tájékoztatást a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum. A szakemberek szerint a sírokból előkerülő tárgyak segítségével bepillantást nyerhetünk. Az egykor itt élt emberek mindennapjaiba, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a mostani megállapítások egyelőre előzetesek. A leletek pontos meghatározására, korának megállapítására és tudományos értékelésére csak a részletes restaurálási és feldolgozási munkálatok után kerülhet sor. A feltárás során több figyelemre méltó sír melléklet is napvilágot látott. Az egyik sírban apró bőrtöredékeket találtak a régészek, amelyek feltételezhetően egy viseleti tárgyhoz, például őkhöz vagy ruházati kiegészítőhöz tartozhattak. Egy másik temetkezésből egy töredékes karperec került elő, még egy harmadik sírban egy függőt találtak. 2016-ban kezdte meg működését a krónikus belgyógyászati osztály a Dunaújvárosi Kórházban. Most működésüknek 10 éves évfordulóját ünnepelték meg a Szent Pantaleon Kórházban. A születésnap egyben korszakváltást is jelentett az osztályvezető főnővér személyében. Megható szavakkal köszönt le Borné Pénzes Éva osztályvezető főnővér, aki hatalmas szakmai tapasztalatát ezen túl az új ápolási osztályon kamatoztatja, ugyanebben a pozícióban. Tőle a stafétát Sipos Gabriella veszi át, aki rövid szívhez szóló köszöntőjében úgy fogalmazott, célja, hogy ő lehessen az osztály nagymamája, aki szeretettel és gondoskodással fogja össze a csapatot, írja Feol. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképzés Plusz programban az érdeklődők a vármegye székhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a dunaújvárosi érdeklődők is a mentők.hu oldalon tájékozódhatnak. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Fejér vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. A meteorológusok szerint hosszabb, röviden napos időszakok mellett többfelé megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok környezetében többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhat elő eső. Este nyugat felől egy hideg front mentén esőzápor zivatar érkezik a Dunántúlra. A maximum hőmérséklet 21 és 33 fok között várható.
2: Hírek a Best FM-en. Pályafelújítási program indult a MÁV-nál. Medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Viharok, záporok lehetnek több felé. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Fellépnek a lassú jelek ellen. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, pályafelújítási program indul a MÁV-nál. Mindezt azzal a céllal teszik, hogy a legfontosabb és a legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Vitézi Dávid jelezte májusban a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A tárcavezető arra is kitért, hogy jelenleg az 5900 kilométernyi vasútvonal 40%-án van valamilyen forgalomkorlátozás. Visszafogott optimizmus. A vártnál jobb első negyedéves gazdasági adatok ellenére idén továbbra is mérsékelt növekedésre számítanak a szakértők Magyarországon. Az előrejelzések szerint a gazdaság teljesítménye elsősorban a lakossági fogyasztásnak köszönhetően bővülhet, miközben az infláció az év egészében a jegybanki célsáv közelében maradhat. Az erős forint és a lassuló pénzromlás lehetőséget teremthet a kamatok további csökkentésére. A szakértők szerint a költségvetés hiány mérséklődése várható, de ennek hatása inkább a következő években érződhet majd. Hihetetlen túlélő történet Kínából. 7 napon át sodródott a tengeren egy 40-es éveiben járó férfi, miután egy partmenti sétán megcsúszott és a vízbe esett. A hullámok messzire sodorták a partul, ahol sem ételhez, sem ivóvízhez nem jutott. Életét végül apró, nyersen elfogyasztott tengeri rákok mentették meg, amelyeket egy bóján talált. A férfi több mint 10 kilót fogyott, súlyosan kiszáradt és hallucinációkkal küzdött, mire 2 halász rátalált. Kórházba szállították, állapota stabil és várhatóan teljesen felépül. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban, Jósva főtől északra a szlovák határ közelében. Egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Elszórtan számíthatunk esőre, záporra, egyébként derült időnk lesz, holnap is lesznek zivatarok, a részleteket azonnal mondom. Derült időnk lesz, majd elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet és a Dunántúlon egyre több felé várható eső zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatar kialakulására is esély van. A hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű, de északnyugaton és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másút 20-25 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Fociztunk ugye múlt szerdán még egy picit ugye az előző heti szombati, vagy azt megelőző ugye szombati BL-döntő kapcsán. Holnap meg már futball VB. Na, azt nézed, vagy azt se érdekel? Mert azt mondtad, hogy téged a BL-döntő kifejezetten nem, mert hogy nem a Liverpool, úgyhogy mindenki másra kohettakarodhat.
4: Így miért nem mondtam, de mindegy.
3: A lényeg ez volt. Sokkal szebben fogalmaztál ezt a don,
4: Sokkal politikusabban fogalmaztam. A VB az érdekel, nyilván a hajnali hármas no-name, már bocsánat, nem akarok senkit megbántani. Na, azokat nem valószínű, hogy fogom nézni. És egyébként is most egy ilyen kétnapos elvonulásra megyünk a kedves feleségemmel egy Isten háta mögötti természet közepén lévő házba, úgyhogy ott azért nem biztos, hogy VB-t fogok nézni.
3: Az válók lenne, igen, azért fölcsattintanád a telefont, hogy drágán csak ezt a streamet még így hajnal.
4: Igen, még így hajnalva megnézni, de fogom egyébként követni az eseményeket.
3: Jó, hát akkor minket meg kövessen mindenki, aki még egy óra keresztül pop és rádiós lágereket szeretne hallgatni, mert hogy mostantól DJ Fendi áll a lemezjátszok mögött.
0: A Best

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Egyébként tök jó lehetne egy ilyen Night Shift DJ Totót is csinálni, hogy ki mire fogad, de hát az az igazság, hogy a németi meg rajtad kívül ebből a brigádból senki nem ért a focihoz, nem is nézi, tehát csak ti ketten.
2: Miller is nézi a meccseket, igen, szokta.
1: Ki tippelsz, tényleg csak úgy.
2: Ki? Végső győztesnek? Fú, hát figyelj, a franciák azok bitang erősek és esélyesek.
1: Ugye döntőztek ugye tavaly?
2: De hát figyelj, az a keretet, hogyha megnézed, hát az valami embertelen, de hát azért ott vannak még a spanyolok, a németeket és a portugálokat én nem tenném oda nagyon a végére.
1: Angolok?
2: Az angolokat nagyon szeretem, nem fognak
1: de legyünk őszintén?
2: Nem fognak döntőzni szerintem. Nem tudom, francia, spanyol hezitálok ezek közül.
1: Tehát egy francia, spanyol döntő mondjuk akkor, vagy nem tudom, hogy hát, vannak ők ágva, igen, persze,
2: de
1: hogy...
2: Azt most fejében meg nem mondom, de valamelyik
1: jó,
2: döntős
1: vagy
2: lesz.
1: Vagy a franciák, vagy a spanyolok fognak szerinted győzni.
2: Ezt tippelem most így láthatatlanban.
1: Na majd megkérdezzük a németit is vasárnap, mert mondom, én egyet tudok, hogy a magyarok egy gólt sem fognak kapni ezen a VB-n. Az biztos.
2: Ezt tudjuk.

0: Andy.
1: Ne csak a fociról, mert elveszítjük itt a hölgy hallgatókat. Mi a helyzet a megjelenésekkel?
2: Hát ezzel visszaszerezzük őket tényleg. Hát komolyan.
1: Hát ne haragudj István, a te megjelenésed azért.
2: Az én megjelenésem? Oh. Az én megjelenésem az egy...
1: Igen, szép ápolt, fes, férfias, úgy 1,95 m, uh-huh. Szóval azért na. Na, szóval tényleg, hogy mi a szituáció?
2: Kérlek szépen, most egészen konkrét dolgokat tudok mondani, mert hogy is van, július, tehát 7. hó 10-én uh-huh. jelenik majd meg a Househeads-nél egy új cucc, uh-huh. Set Me Free, aztán augusztus 14-én jön ugye a Seamus Haji kiadójánál az All Good, ami ugye egy feldolgozása.
1: Igen.
2: De lesz féle All Goodnak, és a Buckethead's The Bombnak egy ilyen egészen elvetemült keveréke.
1: De mi lett az énekessel? Ugye ott voltatok parában, hogy éjjel nem fogadtak el, viszont az első énekesnő meg visszadobta, ugye? Az az volt?
2: De meglett.
1: Meglett?
2: Meglett, igen. Lett egy kiváló énekes Jamaikából.
1: Oh.
2: Zajna.
1: Az igen.
2: A hölgyet. Egyébként reggae énekesnő. De ugye ez meg egy ilyen house-os felvétel.
1: Mindig ezekből szoktak a legjobbak ki, ezekből az elképzelhetetlen kombóból jön ki mindig valami olyan.
2: De olyan bitangól elénekelte, hogy így, na mindegy. Majd be fogjuk mutatni ezt is, mert szerintem abszolút passzol a popzenék egyfajta feldolgozása írok sorába, és lesz meg egy remix is, az még most lesz június végén, igen, lesz még egy remix is.
1: Na.
2: Azt nem én csinálom, hanem a Crazy Biza FNU féle Playwright-ot, ami tavaly jelent meg, azt remixeljük, és akkor abból lesz egy remix.
1: Egyébként ezt lehet, hogy már kérdeztem, a nyár ilyen szempontból egy picikét borka szezon a kiadó, tehát ott inkább ott is inkább a bulikra koncentrálnak a kiadók is, a lemezlovasok is, a producerek is, vagy azért ugyanúgy nyáron mennek, stúdióznak, termelik a dalokat, vagy ott egy picikét inkább a fellépések kerülnek előtérbe.
2: A kiadások szempontjából nem látok uborka szezon, tehát ugyanúgy jelennek meg kiváló dolgok. Nyilván ugye próbálják főleg a nagy kiadók úgy időzíteni, hogy még nyár előtt megjelenjenek azok, amiket nyár is
1: vágernek
2: szánnak. De például most jelent meg június elején, vagy május legvégén, hogy az új Jonas Blue, ami meg egy bitang nyári, tehát tavaly is megcsináltak a nyárslágerét, meg idén is, ugye most Girl az új dal címe, mindegy. Tehát, hogy

0: Shift minden szerdán DJ. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kedvező feltételekkel vállalhatnak munkát a diákok. Támogatják az önkéntes tűzoltókat. Kezdődik a foci VB. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Lincmayer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diák munkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
1: Támogatást kapnak az önkéntes tűzoltó egységek. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint 652 szervezet között összesen csaknem 552 millió forintot osztanak szét idén. A pénzből működési költségeket fedezhetnek, új eszközöket vásárolhatnak, felújíthatják szertáraikat, valamint járműveiket és technikai felszereléseiket is korszerűsíthetik. Az önkéntes tűzoltók országszerte fontos szerepet játszanak a tűzesetek, műszaki mentések és viharkárok felszámolásában. Ezért a támogatás a helyi közösségek biztonságát is erősíti. Holnap kezdetét veszi a labdarúgó világbajnokság, amely minden idők legnagyobb tornája lesz a sportágban. A három társházigazda, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada összesen 48 nemzet legjobbjait látja vendégül, a mezőny pedig 104 mérkőzésen dönti el, ki ülhet fel a futballvilág trónjára. A legnagyobb esélyesek között az Európa-bajnok Spanyolországot és a legutóbbi VB ezüstérmes Franciaországot emlegetik, de Brazília és Argentína sem mondott le a végső sikerről. Külön figyelem irányul Lionel Messire és Cristiano Ronaldóra, akik könnyen lehet, hogy utolsó világbajnokságukon szerepelnek. Meleg, de szeszélyes időnk lesz. Többfelé kell zivatarra készülni, a részleteket azonnal mondom. A front kelet felé indul, így nyugat felől erőteljesen megnövekszik a felhőzet. Hajnaltól északnyugat felől már elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között valószínű. A folytatásban több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett. Reggel a keleti tájakon még előfordulhat csapadék. A csúcsok 20-27 fok körül alakulnak, a szél helyenként továbbra is viharossá fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Túl vagyunk 120 percnyi mixen, úgyhogy lássunk neki a Night Shift hátralévő 4 órájának, és honnan máshonnan is kezdenénk, mint az elejéről, az A betűtől. Azaria, Amy Winehouse, Alice DJ. És aztán persze majd jönnek a B betűsök is, Bagosi Brothers, BSV és Britney Spears.
0: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM, a legjobb zenek. Elvileg ők 24 decemberében hivatalosan is befejezték, miután hosszú éveken keresztül ide-oda cserélgették a tagokat, azért nyomtak még egy 3 éves búcsúturnét, vagy legalábbis ez 24 év végén még így nézett ki. Tehát nyilván ebből semmi nem igaz, mert hogyha ez igaz lenne, akkor június 16-án nem láthatnánk őket élőben Budapesten. Az Alice DJ érkezik a Better Off Alone-nal itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Tényleg nem értem, hogy erre mi szükség van. Tegnap még 31 fok, ma már csak 25 és zápor zivatar mindenhol. Holnap meg már csak 20. Nappali maximum 20 fok. Június 11-én. Arról már nem is beszélek, hogy szél is lesz, meg közepesen felhőségbolt, de legalább a frontok elkerülnek minket csütörtökön.

a legjobb zenék, 12 hónap próbaidő, 571 dolláros bírság és 3 hónapos elvonókúra. Ennyit kapott Britney azért, mert március 4-én egy igazoltatás során kiderült, hogy befolyásoltság alatt vezette a járművét. Jön Britney!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A körülményekhez képest kifejezetten jó cseresznye szezon van. Sok a rolleres baleset. A legjobb, ha sima csapvízzel vesszük be a gyógyszert. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre több a rolleres baleset. Egy friss elemzés szerint a rolleres károk közel 90%-a kölcsönzött járműhöz köthető, és az esetek többsége Budapesten történik. A leggyakoribb probléma az elsőbbségadás elmulasztása, de sok kárt okoznak a rosszul leparkolt vagy feldőlő rollerek is. A szakemberek szerint sok használó nincs tisztában a baleset utáni teendőkkel, miközben az alkoholfogyasztás utáni rollerezés sem ritka. Az év első 5 hónapjában több mint 1100 ember sérült meg elektromos rolleres balesetben Magyarországon. A szakértők szerint mielőbb egyértelműbb szabályokra van szükség a biztonságosabb közlekedés érdekében. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látjuk, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. A cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
1: Nem mindegy, hogy mivel vesszük be a gyógyszert, magyar kutatók arra figyelmeztetnek, hogy egyes lugos ásvány és gyógyvizek károsíthatják bizonyos készítmények védőbevonatát. Így azok túl korán oldódhatnak fel, és kevésbé hatékonyak lehetnek. A probléma főként egyes reflux elleni gyomorvédő, fájdalomcsillapító és pszichiátriai gyógyszereket érinthet. A szakemberek szerint a legbiztonságosabb megoldás továbbra is az, ha a gyógyszereket egyszerűen csapvízzel vesszük be, és a kapszulák felnyitása előtt kérjük orvos vagy gyógyszerész tanácsát. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Nyugat felül egy hideg front alakítja időjárásunkat. Az éjszaka folyamán többfelé várható eső zápor. Hajnalra északnyugat felől már csökken a felhőzet, és fokozatosan megszűnik a csapadék. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19 fok közé csökken. Holnap már több órára kisüt a nap, reggel keleten még előfordulhat néhol eső, délután pedig elszórtan, főként az északkeleti ország részben és a déli határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tegnap volt a 28 éves évfordulója annak, hogy a Spice Girls először lépett fel élőben a korábbi tag Jerry Halliwell kiválása után. És hogy mennyit változott a világ, most nem Jerry Halliwell, hanem Victoria Beckhamre vár a zenekar is, meg az egész világ is az újraegyesülés kapcsán. A teljes Spice Girls érkezik hamarosan a Say You Be There-rel.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards díjátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív utalást

Best of Ramadán képzelik. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a most érkező Tiziano Ferro inkább a minőségre megy, és nem a mennyiségre. És ez látszik a social media felületén, és például Instagramra csak 25 szeptemberében regisztrált, azóta gyakorlatilag hetente egyet posztol, és így is van 2,5 millió követője. Jön Tiziano Ferro.

Beszletem a legjobb zenék, hogyha választanom kellene a Minogue tesókból, bárcsak egyszer így lenne. Minden tekintetben Kylie lenne a befutó, de ebben a dalban Danny Minogue zseniális. Jön a Flower Power és a You Won't Forget About Me.

Ezt a legjobb zenék most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncéval és a Bonnie and Clyde-al.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Tartalmas kormányülésen több fontos döntés született. Korea egy rövid időre Budapest szívébe költözik. Esőre záporokra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több fontos döntésről számolt be a kormányülés után Magyar Péter miniszterelnök. A kabinet 3,4 milliárd forintot biztosít a kórházi klímaberendezések javítására, és döntött a várható hőséghelyzetre való felkészülésről is. Napirenden volt a babaváró támogatás és a diákhitelek kamatstopjának ügye, valamint az uniós források felhasználása. A kormány emellett szigorítaná az óriás plakátok szabályozását, és tárgyalta a tervezett vagyonadó részleteit is. A döntésekről holnap tartanak részletes tájékoztatót a kormányinfón. 500 milliárd forintos keretösszeggel indulnak energetikai uniós pályázatok Magyarországon még ebben a hónapban. A támogatásokból az áramhálózat fejlesztését és okosmérők telepítését finanszírozzák. A beruházások célja, hogy több megújuló energia kapcsolódhasson a rendszerbe, miközben biztonságosabbá és hatékonyabbá válik az energiaellátás. A Margit-szigetre költözik 2 napra Korea. Az ország minden részéből érkező érdeklődők szombaton és vasárnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály szintéren a 7. Koreaon fesztiválon. Részletek Pálfi Dóra szóvivőtől.
2: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedtünk, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok, és egyetemek interaktív standjai is helyet kapnak.
1: Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Meleg, de szeszélyes időnk lesz. Többfelé kell zivatarra készülni. A részleteket azonnal mondom. A front kelet felé indul, így nyugat felől erőteljesen megnövekszik a felhőzet. Hajnaltól északnyugat felől már elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között valószínű. A folytatásban több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett. Reggel a keleti tájakon még előfordulhat csapadék. A csúcsok 20-27 fok körül alakulnak, a szélhelyenként továbbra is viharossá fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy Madonnának a 2024-es esztendő, úgy Kylie-nak a következő év, 2027 szólhat majd karrierjének 40. évfordulójának méltó megünnepléséről, amely hát mi más lehet, mint egy világkörüli turné. Kylie Minogue nem sokára érkezik nálunk az On a Night Like This-szel, itt a Best-en, a legjobb zenék között.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék az ezredforduló környékén. Rajinder Singh Rai, vagyis Punjabi MC, eléggé rá volt fagyva az amerikai tévésorozatokra, különösen azok főcímzenéjére. Volt egy olyan kislemeze, amelyet a Magnum című sorozat főcímzenéből szemplingelt. Ez meg hát ugye nem kell senkinek mondani. Kit, te maradj a kocsiban, jön

Stefan a legjobb zenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentum sorozat, és ennek kapcsán árulta el egy riporternek, hogy bizony jövőre 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. On a night like this, Kylie.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Tel is tele van világsztárral az a kisfilm, ami 2 nappal ezelőtt került fel a YouTube-ra, és amely Madonna új nagylemezét, a Confessions 2-t hivatott egy picikét promotálni. Ebben az órában Madonna majd a musical érkezik, amelynek videoklipjében szintén azért egy világsztár, Sacha Baron Cohen, vagyis Ali G is feltűnik.
1: Ez a Night Shift a Best

Kiss FM-ben a legjobb zenék. Fennállásuk 40. évfordulójának alkalmából nem csak egy világkörüli turnét tolt tavaly a Színpired, de 40 legnagyobb slágerük újra masterelt változatát is megjelentette a létező összes hanghordozón. És a 40 között ott van természetesen ez is. Én a Simply Red, és ez Ain't That A Lot Of Love.

Rest FM a legjobb zenék. Alig 200 dollárért, ami tényleg nem egy nagy összeg. Külön bejárat a legjobb ülőhelyek egyike. Találkozás a lányokkal a koncert előtt, fotó a hölgyekkel a koncert előtt, exkluzív dedikált plakát, és természetesen még mindenféle exkluzív merchandise kis cuccok. Szóval, hogy ezt tartalmazza a Meet and Greet package, ami egyébként tényleg nem egy borzasztó

Best FM a legjobb zenék, Night Shift ennyi mára, ezzel együtt zárom a mai szerdát is. Holnap csütörtök, ami azt jelenti, hogy DJ Miller lesz majd, aki csatlakozik hozzám a Night Shift elején, mert

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: What guys talk about, you know, the finer things in life.